0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulzus FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM. Классное радио в дорогу.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіопульс. 92.2 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: amikor a szurkot ettük 8 évesen. Apu megígérte, hogy nem leszünk szegények, sohasem.
1: Éjszakákon át sokat gondolkodtam én.
0: Vonzás törvény.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сыпь я на 102 и один FM.
2: Классное радио в дорогу.

Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyóztuk a csám! Lejátszották a Bajnokok Ligája második selejtező körének visszavágóit, ahonnan négy együttes lépett tovább. A Szabák ismét legyőzte idegenben a Finn Kuxt, maga biztosan biztosítva továbbjutását. A Dinamo Zagreb látványos fordítást mutatott be a svájci tunellen, és hosszabbításban pedig a 23 éves védő Moris Valincsics döntött el a párharcot. A Celje és az albán Egnátia újra döntetlent játszott, a 11-es párbajban pedig a szlovénok bizonyultak pontosabbnak. A Sturm Graz hazai kiütés után idegenben is 2-0-ra vert a harcot, kettős győzelemmel lépve tovább. Відбулися матчі відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. До наступного етапу пробилися 4 команди. Сабак вдруге переграв фінський Кубс і впевнено оформив вихід до наступного раунду. Динамо Загреб здійснило яскравий камбек проти швейцарського Туну. Целя та Егнатія знову зіграли вничію, а в серії пенальті сильнішими виявилися словенці. Штурм Грац після домашнього розгрому впевнено переміг і на виїзді, вдруге здолавши шотландський Харц. A francia labdarúgó szövetség hivatalosan is Zinedine Zidane-t nevezte ki a nemzeti válogatott új szövetségi kapitányának. Philippe Diallo elnök rendkívül sajtótájékoztatón erősítette meg a kinevezést. Az ESPN információi szerint Zidane nem 2026 végén, hanem azonnal átveszi az irányítást, és már az őszi nemzetek ligájában is ő ül a kékek kispadján. Franciaország nehéz csoportba került, Törökország mellett Belgium és Olaszország vár rájuk. A szakember szeptember 25-én Törökország ellen mutatkozik be. A szövetség hosszú távra tervez, Zidane vezetésével a 2028-as Európa-bajnokság és a 2030-as világbajnokság elhódítása cél. A BBC Sports és a Get Football News France történelmi mérföldkőnek nevezte a kinevezést, amely új korszakot nyit Kylian Mbappé és a francia sztárok számára. Французька футбольна федерація офіційно призначила Зінедіна Зідана головним тренером національної збірної. Президент Філіп Діало на спеціальній прес-конференції підтвердив призначення. За інформацією ESPN, Зідан вже восени керуватиме Лебльо у Лізі Націй. Франція потрапила до складної групи, де суперниками будуть Туреччина, Бельгія та Італія. Офіційний дебют Зідана відбудеться 25 вересня у матчі проти Туреччини. Федерація планує довгострокову співпрацю. Головною метою під керівництвом Зідана є завоювання титулів на чемпіонаті Європи 2028 та чемпіонат світу 2030. Видання BBC Sports та Get Football News France назвали це призначення історичною віхою, яка відкриває нову еру для Кіліана Мбаппе та інших французьких зірок. A szervezők megerősítették, hogy Tyson Fury Anthony Joshua összecsapás jogilag kötelező érvényű szerződéseit már hónapokkal ezelőtt aláírták. Mint ismert, Fury Tájföldön technikai KO-val hozta a kötelező győzelmet Marius Vah ellen, míg Anthony Joshua Szaúd-Arábiában drámai feltámadást produkált, és a második menetben kiütötte Christian Prengát, életbe tartva a brit szupermeccset. A Joshua Fury találkozót 2026 novemberére tervezik, a helyszínről a Wembley stadionnal tárgyalnak, a szervezők a globális közvetítések miatt hajnali 2 órás brit

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Az Aranykalász hagyományos országos labdarúgó tornát idén Kárpátalja rendezte meg, ahol 11 csapat versenyzett a 2012-13-as korosztályban. A döntőben a Lemberg megyei Mikolájv gyermekifjúsági sportiskola és a beregszázi Kalász csapott össze. A beregszázi fiatalok nagy elszántsággal küzdöttek a bajnoki címért, ám 3-0-ra alul maradtak, így ezüstérmet szereztek, történetük egyik legnagyobb sikerét. A diátadón a torna legjobb játékosai között több beregszázi futballistát is elismertek, Szűcs Andrást, Utasi Mátét és Renát Spakovszkit. Külön díjat kapott a beregszázi csapat edzője Volodymyr Petruska is. A ceremónián részt vett Vince István beregszáz alpolgármestere, illetve a Kolosz Országos Testnevelés és Sportegyesület vezetői, valamint a torna főbírója. Традиційні все українські змагання з футболу «Золотий колос України» цього року приймало Закарпаття. За нагороди боролися 11 команд юнаків 2012-13 років народження. У фіналі зустрілися Миколаївське ДЮШ зі Львівщини та СК «Колос» з Береговом. Закарпатські футболісти у вирішальному поєдинку боролися за чемпіонство, однак поступили супернику з рахунком 0-3. Срібні медалі стали історичним успіхом для берегівської команди. Під час церемонії нагородження відзначили найкращих гравців турніру, серед яких Андрій Сюч, Матей Куташ та Ренат Шпаковський. Спеціальний приз отримав тренер берегівської команди Володимир Петрушко. У церемонії нагородження взяли участь заступник берегівської міської ради Степан Вінце, керівництва ВФСТ «Колос» та головний суддя турніру. 5 éves kihagyás után Kárpát-Taján újraélesztették az egyik legszínesebb nyári hagyományt, az ungvári regattát. A 13. alkalommal megrendezett játékos tutajversenyen 29 csapat szállt vízre az Ung folyón, hogy saját készítésű vagy klasszikus motor nélküli vízi járművekkel teljesítsék a Váraljai hídtól a Mászárik híd melletti rakpartig tartó távot. A regatta idén jótékonysági cél szolgált. A résztvevők az ukrán katonák támogatására gyűjtöttek adományokat. A győzteseket 4 kategóriában hirdettek ki. A legnépesebb legénység díjat a Circus Show vízi jármű kapta. A leggyorsabbnak a norvég evezősök bizonyultak, a legeredetibb vízi járművet a Velior csapat mutatta be, míg a házilag épített konstrukciók versenyét az Apocalypse Galera 3000 nyerte meg. Після п'ятирічної перерви на Закарпатті відродили одну з найяскравіших літніх традицій – Ужгородську регату. На 13-й жартіливий сплав річкою Уж вийшли 29 команд, які на саморобних та класичних немоторних плавзасобах подолали маршрут від підзамкового мосту до набережної біля мосту Масарика. Цьогоріч регата мала благодійну мету. Учасники збирали кошти на підтримку українських військових. Переможців визначили у 4 номінаціях. Найщасливішим екіпажем стало циркове шоу. Найшвидшим – норвезькі веслуни. Найоригінальніший плавзасіб представила команда Велліор. А серед саморобних конструкцій перемогла Apocalypse Galera 3000. A Kárpát-Aljai utánpótlás kosárlabda ismét bizonyította erejét. A 3-3 elleni országos bajnokságon, amelyet Luckban rendeztek meg, az ungvári sportiskola csapata bronzérmet szerzett az U16-os korosztályban. A fiúk maga biztosan megnyerték a csoportjukat, majd az elődöntőben alul maradtak a későbbi bajnok Polisia Politechnika együttesével szemben. A bronzmérkőzésen azonban fölényes játékkal legyőzték a Prombudsfera csapatát és megszerezték a 3. helyet. A szereplés újabb fontos visszaigazolás annak, hogy az ilyen tornákon való részvétel komoly tapasztalatot, magabiztosságot és fejlődési lehetőséget ad a kárpátaljai fiatal kosárlabdázóknak. Юнацький баскетбол Закарпаття знову підтвердив свій високий рівень. На чемпіонаті України з баскетболу 3-3, що відбув

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Köszöntöm a rádióhallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Répási Eszter és Kis Viktória. Isten tisztelet közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Bodnár Gréta legátus.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка» і з вами її ведучі Репаші Естер та Кіш Вікторія. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідуватиме легат Боднар Грейта. Залишайтеся з нами!
2: І з його едсулот фіатол, Єзус Христустол, а Сентлілек közösségében. Амен. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálásak vagyunk, hogy közösségben lehetünk veled. Köszönjük az ígét, hogy hallhatjuk, és most imádkozunk az itt lévő gyülekezetért, amely te érted gyűlt össze, hogy magasztalja és áldja a te szent és hatalmas nevedet. Küld el hozzánk szent lelkedet, hogy segítségével megérthessük a te akaratodat. Könyörgünk, Uram, hogy hasson a Te igéd közöttünk, legyen valóságos a Te szavad a mi szívünkben. Urunk, hisz Te látod, hogy mennyi a nyomorúság, veszedelem és szenvedés ebben a bűnös világban, viszont a Te hatalmas kezed mindent irányít,

magunk szeretné megszólítani a mi szívünket, írva található a Lukács evangéliumának a 2. fejezetében, annak is a 41. versétől az 52. verséig. Amíg az igét olvasom és magyarázom, addig kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. A Lukács evangéliumának a 2. fejezetéből a 41-től az 52. terjedő versek így hangzanak. Szülei pedig évente feljártak Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 éves lett, fölmentek Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint. Az ünnepnapok elteltével, amikor hazafelé indultak, a gyermek Jézus visszamaradt Jeruzsálemben, de ezt nem tudták a szülei. Azt gondolták, hogy az úti társaságban van. Egy napi járóföldet tettek meg, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. Amikor nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, hogy ott keressék. Harmadnapra meg is találták a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, őket hallgatva és kérdezgetve. Akik őt hallották, mind álmélkodtak értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, az anyja pedig azt kérdezte, fiam, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én aggódva kerestünk téged. Ő pedig azt mondta nekik, miért kerestetek engem? Hát nem tudjátok, hogy nekem az én atyám dolgaival kell foglalkoznom? De ők nem értették ezt a beszédet, amit nekik mondott. Aztán velük tartott, visszament Názáredbe, és engedelmeskedett nekik. Anya pedig szívében tartotta mindezeket a beszédeket. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testének állapotában, és az Isten és az emberek előtt való kedvességben. Amen. Kedves testvérek! A fejezet korábbi verseiben olvashatunk Mária és József Betlehembe történő utazásáról, Jézus születésének a körülményeiről, és Heródes halála után József és Mária letelepednek Názáretben. Jézus pedig, ahogy az igében is olvashatjuk, növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta. Jézus gyermekkoráról ezen felül nem tudunk semmit, csupán ezt a történetet, amelyet Lukács leír, ugyanis amikor Jézus 12 éves lett, a család szokás szerint elzarándokolt és felment Jeruzsálembe, ugyanis annak idején a nagy sátoros ünnepek mindegyike egy hetes volt, kivéve azoknak, akik messziről érkeztek, nekik 3 nap volt kötelező. És a család ezekre a 3 napokra minden alkalommal összeszedte magát, és útra kelt, hogy az Úr elé álljon a templomban. És testvérek, nagyon érdekes ez a 2 szó, hogy szokás szerint. A szokás az, amit mindig úgy csinálunk. A kegyes szokásokból alakul ki az egyház liturgiája, az Isten tisztelet menete, hogy mikor állunk fel, hogy mikor ülünk le, hogy mit énekelünk. Ez a szokás szerint egyfajta biztonságot ad a református embernek, ugyanis akárhova térjen be egy Isten tiszteletre, kisebb-nagyobb eltérésekkel, de ugyanazokat fogja tapasztalni. Szóval a szokás szerint egyfajta biztonságot jelent. De azt látjuk, hogy ez a 2 szó egyben veszélyeket is tud magában hordozni. Szokás szerint, azaz rutinszerűen. Anélkül, hogy lélekben ott vagyok-e, vagy nem vagyok ott az Isten tiszteleten, minden ugyanolyan rendben le tud zajlani. És a kegyes szokás szerinti Isten tisztelet külső biztonságában ijesztő, amikor rutinszerűen mondjuk az imát, rutinszerűen állunk fel, vagy ülünk le, vagy vesszük az úrvacsorát. Nagy bajok forrása lehet az, ha minden szokás szerint akarunk végezni. József és Mária is felmennek a templomba, bemutatják az áldozatot, énekelnek, hallgatják a tanítást, mindent az ünnepi szokás szerint. Letelik a kötelező idő, és rutinszerűen elindulnak haza. És kívülről minden rendben. Eleget tettek minden.

0: annak, amit a kegyesség megkövetelt tőlük. Az zarándokok karavánja együtt halad, a gyerekek játszanak a tömegbe, a szülők beszélgetnek, megosztják egymással az ünnepnek a tapasztalatait, élményét, és ez egy idilli kép, amit itt látunk. És mégis ott a veszély. Mária és József annyira hozzászoktak az ünnepnek a rendjéhez, hogy megelégszenek csak a tudatával annak, hogy Jézus valahol ott van. Valahol a tömegben ott van, de nem volt ott, ugyanis a templomban maradt. És ez a rutinszerű kegyesség veszélye. Végezzük a megszokott vallási tetteket, járjuk a magunk útját, és közben Jézus már nem jön velünk. Őt akár észrevétlenül is hátra tudjuk hagyni. József és Mária is csak egy nap múlva vették észre, hogy ők már bizony messze járnak, de Jézus nincs velük. És olyan sokszor megtörténik ez velünk is. Együtt ünnepelünk Jézussal, vele megyünk a templomba, énekelünk, hallgatjuk az igét, de újra jön az ünnepi rutin, az így kell, és sokszor Jézus már nem lép ki velünk a templom ajtaján. És sok idő is eltelhet, mire észrevesszük, hogy nem jön velünk, hogy hátrahagytuk az Urat. És a személyes csendességben is hányszor megtörténik, hogy imádkozunk, olvassuk az igét, érezhető a Szentléleknek a jelenléte, aztán ahogy befejezzük az áhítatot, a csendességet, ott hagyjuk Jézust, mintha a Bibliával félretennénk. Tehát ennek a mai igének az első üzenete az, hogy amikor kilépsz innen, akkor nézz körül, nézd meg, nem hagytad-e hátra az Urat. Figyelj, szemléld meg magad, szemléld meg az Urat, hogy hívod-e magaddal, hogy ott van-e, amikor ebédelsz, ott van-e a gondolataidba, a beszélgetéseidbe, a pihenésedbe, tapasztalható-e a jelenlétedbe. Mert ha nem figyelsz rá kellőképpen, akkor nélküle mész innen tovább, és nagyon könnyű Jézust hátrahagyni. El tudom képzelni a szülőket, hogy mennyire meglehettek rémülve, hogy nem ügyeltek arra, akit Isten rájuk bízott. Ez valahogy nem volt a rutinnak a része. Biztosan bennük volt a bűntudattal kevert önvád, a lelkiismeret szava, hogy velünk kellene lennie, de nincs. Elhagytam őt, és ezért én vagyok a hibás, nem figyeltem rá eléggé. Az, hogy Jézus nincs velünk, ezért én vagyok a hibás. És lehetett bánat is a szívükbe, hogy Uram, bárcsak jobban figyeltem volna, bárcsak megkerestem volna, mielőtt elindulok. És tudjátok, ez az a döbbent ijedelem, ami eljuttat bennünket a bűnbánat tartásra, ami ki tud szakítani a szokás szerint végzett cselekedeteinkből. És olyan jó, hogy ez megtörténhet. Ez az az esemény, ami Józsefet és Máriát is kiszakította a megszokottból. És pont emiatt jutnak közelebb Jézushoz. És most ugyanazon az úton, amelyen elveszítették őt, visszamennek megkeresni, mert ők tudják, hogy oda kell visszamenni, ahol legutóbb biztosan együtt voltak. Nekünk reformátusoknak, akik szeretjük hangoztatni, hogyha Isten velünk, kicsoda ellenünk, hátborzongató tud lenni ez a mai ige. Mert mi is hihetjük azt, hogy Jézus velünk van, miközben már rég hátrahagytuk. És örök figyelmeztetés ez a történet, és olyan jó lenne, ha ma ezt megértenénk, hogy ha észrevettük, hogy Jézus nem jött velünk, akkor nem az a feladatunk, hogy hívjuk őt, gyere Jézus a családomba, gyere Jézus a párkapcsolatomba, gyere a baráti közösségembe. Ilyenkor az a feladatunk, hogy megálljunk az utunkon, és mi térjünk vissza hozzá. Végig gondolva azt, hogy mikor voltam biztosan vele együtt. Ugyanis József és Mária is hívhatta volna Jézust, de ezek pusztába kiáltó szavak lettek volna. A Krisztus nélkül életre is a személyes megtérés a megoldás. És nagy ereje van az imádságnak, a kiáltásnak, de neked kell visszamenni Jézushoz. Helyetted ezt senki nem tudja megtenni. és legyen áldott az Úr, ha már benned lehet a lelkiismeret szava, a Szentlélek indítása, a vágy, hogy keresd az Urat, és figyeld az ő tervét a te életedre nézve. József és Mária 3 napig keresik Jézust, és amikor megtalálják, számon kérik. Miért tetted ezt? Hol voltál? Nagy bánattal kerestünk téged. Sokszor mi is ezt tesszük. Lefoglal egy élethelyzet, elmerülök a gondjaimba, a nehézségeimbe, és elfelejtem Jézust. És amikor kiderül számomra ez, akkor dühösen számon kérem. Hogy engedhettél meg ennyi bajt, ennyi gondot? Hol voltál, amikor kiáltottam? És van ebben a történetben egy kimondhatatlanul fontos igazság, ami kimozdít a rutinos megszokásokból. Amikor visszamennek a szülei, Jézust a templomban találják meg. Ott trónul Jézus középen, Izrael legtanultabb teológiai professzorai között, az írástudók körében, és mennyei bölcsességgel tanítja őket. Mindenki hallgatta és figyelte, és szinte magukon kívül voltak a csodálkozástól, hogy mennyire bölcs ez a Jézus, ilyen fiatalon. Hát a szülők is magukon kívül voltak, csak nem ettől a csodálkozástól, hanem az aggódástól, és hangot is adtak ennek. És ekkor Jézus valami nagyon fontos dolgot mond nekik. Nekem az én atyám dolgaiban kell lennem. Kimondja Jézus azt, hogy ha ti is az én atyámnál vagytok, akkor együtt tudunk lenni. És akkor soha nem fordul elő újra, hogy elszakadunk egymástól. Értjük ezt, hogy ahhoz, hogy Jézussal együtt legyünk, Isten akaratát kell keresnünk, és benne kell lennünk, benne kell maradnunk. És ha Jézusnak az atyával kellett lennie, akkor mennyivel inkább kell nekünk az atyával lennünk, mert Jézus csak oda jön, ahol az atya akaratát cselekszik. Ha elhagyod Isten akaratát, elhagyod Jézust is. József és Mária nem értették meg pontosan Jézus mondani valóját. Mária nem értett meg mindent, de nem vitatkozott tovább, hanem ahogy olvastuk az ígében, és szívébe zárta azokat a szavakat, és időről időre átgondolta. Elfogadta Jézustól azt, amit hallott, és ez az utolsó üzenet. Nem mindig értjük Jézust, amikor válaszol egy kérdésünkre, mert nem tudjuk mindig megérteni őt. És kegyelem, ha megérthetünk belőle valamit. De álljon előttünk Mária példája. Zárjuk a szívünkbe a most még érthetetlen szavakat, és higgyük el, Jézus tudja, hogy mit miért mond, és mit miért tesz a mi életünkbe. Figyeljünk az Atya akaratára, és igyekezzünk nem hagyni el Jézust. És ha mégis kiderül, akkor pedig menjünk vissza, és keressük meg. Ne nyugodjon meg addig a szívünk, amíg meg nem találjuk, és őszintén kérhessük. Házamba is jöjj el velem, tedd templomoddá, Istenem. Ámen. Mennyei Atyánk, minden dicsőség téged illet. Elszárad a fő, és elhervad a virág, de a te igéd örökre megmarad. Engedd, Uram, hogy gyökeret verjen a szívünkben a te szavad, és ne hújjon a porba. Kérünk téged, hogy a te szent lelked tűzével igyekezzünk megtalálni téged a mindennapokban is, hirdetni a te szavadat az életünkkel. Olykor elhatalmasodnak felettünk a gondok, a problémák, és levesszük rólad a szemünket, bocsásd meg ezt nekünk. A te fiad sebei által gyógyulhatunk meg, és kaphatunk te szerinted való látást. Áld meg a kimentünket, a napunkat és a szívünket, hogy az igét magunkban forgatva tudjunk minél több gyümölcsöt teremni a te dicsőségedre. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek, mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyitatik. Ámen.
1: Tisztelt hallgatóink, ez alkalommal a Merekszeszi Református templomból hallhattak Isten tisztelet közvetítést. Igét hirdetett Bodnár Gréta legátus.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Сьогодні ви почули трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідувала легат Боднар Грейта. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családos szemmel.

0: magyar fordító és tolmács.
1: Nemzetközi kapcsolatok,
0: számvitel és adóügy,
1: pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde,
0: turizmus,
1: magyar nyelv, irodalom és kommunikáció,
0: kertgazdálkodás és parképítés,
1: középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak,
0: történelem,
1: biológia,
0: földrajz,
1: természettudományok,
0: matematika,
1: informatika,
0: testnevelés,
1: énekzene,
0: induló
1: új szakok az alapképzésben,
0: színművész,
1: pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia,
0: biológia és biokémia,
1: számvitel és adóügy,
0: történelem és régészet,
1: földrajz,
0: matematika,
1: óvodapedagógia,
0: tanító.
1: A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1.
0: Mesterképzésben augusztus 7-22 között.
1: Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők
0: www.kme.org.ua honlapon.
2: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
3: Рекламу слухали.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Vásárosnamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Ha Vásárosnamény környékén kirándulunk, érdemes egy rövid kitérőt tenni Aranyosapátiba, ahol a település egyik legértékesebb műemléke, az Újhelyi Kastély, vagy más néven Újhelyi Kúria várja a történelem iránt érdeklődőket. Az épület eredetileg 1725-ben épült barokk stílusban, az Ördög család megbízásából. Az építés pontos évét egy a falba épített mester gerenda őrizte meg az utókor számára. A kúriát 1834-ben klasszicista stílusban átépítették, majd az 1880-as években újabb átalakításokon esett át. Ekkor kapta a főhomlokzat jellegzetes, dóroszlopokkal díszített tornácát, a timpanumban pedig ma is látható az Ördög család címere. A kastély az évszázadok során több nemesi család tulajdonában is volt. Az Ördög családot az ilosvaiak, majd az Újhelyi család követte. A 20. században az épület már egészen más szerepet töltött be. Működött benne napközi otthon, egy ideig pedig a községi könyvtárnak is otthont adott. A rendszerváltást követően a kastély visszakerült az Újhelyi család tulajdonába. Bár jelenleg nem látogatható szabadon, és felújításra vár, kívülről is különleges hangulatot áraszt. A kúri előtti idős fák az egykori kastélypark utolsó hírmondói, amelyek még ma is felidézik a régi nemesi birtok eleganciáját. Ha tehát a Tiszavidéken barangolunk, Aranyosapáti nem csak templomai, hanem ez a közel 300 éves kastély miatt is megér egy rövid megállót, hiszen minden régi épület egy-egy történetet őriz, és az Újhelyi kastélynak bőven van mit mesélnie.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: És tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
2: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвалили.

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс.
3: 92 і 1 FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
1: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
2: Рекламу пожалуйста.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Rövid kitérőt tenni Aranyosapátiba, ahol a település egyik legértékesebb műemléke, az újhelyi kastély, vagy más néven újhelyi kúria várja a történelem iránt érdeklődőket. Az épület eredetileg 1725-ben épült barokk stílusban, az Ördög család megbízásából. Az építés pontos évét egy a falba épített mester gerenda őrizte meg az utókor számára. A kúriát 1834-ben klasszicista stílusban átépítették, majd az 1880-as években újabb átalakításokon esett. Át. Ekkor kapta a főhomlokzat jellegzetes, dóroszlopokkal díszített tornácát, a timpanumban pedig ma is látható az Ördög család címere. A kastély az évszázadok során több nemesi család tulajdonában is volt. Az Ördög családot az ilosvaiak, majd az újhelyi család követte. A 20. században az épület már egészen más szerepet töltött be. Működött benne napközi otthon, egy ideig pedig a községi könyvtárnak is otthont adott. A rendszerváltást követően a kastély visszakerült az újhelyi család tulajdonába. Bár jelenleg nem látogat szabadon, és felújításra vár, kívülről is különleges hangulatot áraszt. A kúri előtti idős fák az egykori kastélypark utolsó hírmondói, amelyek még ma is felidézik a régi nemesi birtok eleganciáját. Ha tehát a Tiszavidéken barangolunk, Aranyosapáti nem csak templomai, hanem ez a közel 300 éves kastély miatt is megér egy rövid megállót, hiszen minden régi épület egy-egy történetet őriz, és az újhelyi kastélynak bőven van mit mesélnie.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

A legjobb dallamok nyomában minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM.
3: More music in the mix.
4: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
5: Kellemes időtöltést kívánok, Antal István vagyok, ez itt a Zenesáv. Ma egy igazi európai klasszikussal, a Dire Straits 1985-ös albuma, a Brothers in Arms következik. Vítanie radio sluchačiam, to vašej uvahy programa Muzičný track. Сегодня у программы прозвучит британский хурт Dire Straits. Залишайтеся с нами.

A Dire Straits Brothers in Arms című albuma szólt, klasszikus dalok, nagyív, európai hangzás. Ez volt a Zenesáv, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Antal István. Sziasztok! Сьогодні у програмі музичний трек ми ознайомилися з британським гуртом Dire Straits. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

A legjobb dallamok nyomában minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a gyerek száj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese
2: a Pulzusán!

0: a vén szolga. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, még a hármas üveghegyen is túl, volt egy király. Annak egy növendék fia, meg egy növendék leánya. De ahány király csak volt a világon, mind irigykedett erre a királyra, mert az övé volt a legnagyobb s a legszebb ország, a fekete ország. S egynek sem volt olyan vitéz fia, mint ennek, s a leánya is olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem. Már kislegény korában nagy vitéz volt a királyfi, vitézségének híre ment kereke világon, s attól féltek a királyok, hogyha nagyra nevekedik, sorba veszi az országokat, s egytől egyig elfoglalja. Gondolták a királyok, nem várnak, míg a királyfi indul ellenük, hanem összeszedelőcködnek, mind talpra állítják, ami katonájuk van, s egyszerre támadják meg a vitéz királyfi országát. Megölik a háborúban, s többet legalább nem nyugtalankodnak miatta. Hát, úgy is cselekedtek, ahogy kigondolták. Megegyeztek, háborút üzentek. És míg az üzenetet meg sem kapta a fekete király, felkerekedtek, ellepték az országot, de úgy, hogy több volt a katona az országban, mint fűszál a réten. Na hiszen megjött a király, mert ennek már felesen volt tréfa. Összedoboltatja, trombitáltatja a katonáit, készülődik a háborúba, de a fiának nem szólt egy szót sem, nem kérdezte, jön-e vagy sem. Hanem amikor éppen indulóba volt a sereg, elébe állott a királyfi az apjának, s mondta. Hát, édesapám, engem itthon hagy szégyen szemre. Itthon hagylak, fiam, de nem szégyen szemre. Attól félek, hogy a csatában elesel, s kire marad akkor az ország. Már vagy elesem, vagy nem esem, mondotta a királyfi. Ha megkötöznek, sem maradok itthon. Jól van, fiam, én nem ellenzem. Ismerem a virtusodat, tudom úgy is, hogy utánam jönnél. Választ ki hát magadnak a legszebb paripát, állj mellém, s gyere velem. Hátra megy a királyfi az istálóba, nézegeti az aranyszörű paripákat, simogatja, tapogatja őket, de egyik sem volt kedve szerint való. Kimegy az istálóból, körülnéz az udvaron, s hát éppen a trágyadob mellett ott áldogál egy vén kanca, a csikajával, s a kancát is, a csikaját is éppen akkor nyergeli egy vén szolga, aki 30 esztendeje lakott már a király udvarában. Ez a vén szolga egy időben a király parádés kocsisa volt, de addig áskálódtak ellene a többi cselédek, hogy a király más parádés kocsist fogadott, s az öreg kezére nem bízott egyebet, csak a vén kancát meg a csikaját. Oda megy a királyfi az öreghez, s kérdi. Mit csinál, öreg? Nyergelem a lovamat. Hát az minek? Megyek én is a háborúba, s azt mondom a királyfinak, hogy ne válasszon más paripát, üljön erre a csikóra, bizony nem bánja meg. Megszólal a vén kanca is. Én is azt mondom a királyfinak, ha jót akar, üljön az én csikómra, mert úgy tudja meg a királyfi, hogy a fiam is táltos, nem csak én. Megörül a királyfi, nem is gondolkozik. Felpattan a csikóra, az öreg és a kancára, vágtat az édesapja mellé. És az öreg meg hátra maradott. Nem is tudta a király, hogy ő a vén szolga is. Ám, hogy szavamat össze ne keverjem, a királyfi még kisgyermek volt, mikor meghalt az édesanyja, s a király egy özvegy királynét vett feleségül. Ennek is volt egy fia. Ez azonban még nem volt háborúba való. Otthon maradott az anyjával. Bezzeg megörült a királyné, mikor látta, hogy a királyfi indul a csatába. Abban bizakodott, hogy majd a csatában elesik a királyfi, s az ő fiára marad az ország. De nem volt elég a hitvány gondolatja, mikor a királyfitól elbúcsúzott, a kezébe nyomott egy iskátuját, és azt mondta neki, nesze, édes fiam, ezt az iskátuját tedd el jól, csodaszer van benne. Mielőtt csatába mennél, azelőtt 2-3 órával kend meg ezzel a zsírral a karodat, a lábadat, s majd meglátod, úgy megnövekedik tőle az erőd, hogy egy regement katona sem tud megállni előtted. Nem gondolt a királyfi semmi rosszat, mert a királyné mindig nagy szívességet mutatott iránta, becézte, kényeztette őt is, meg a húgát is. De különösen a húgát, mert azt szerette volna, ha a király kisasszony felesége lesz az ő fiának. Szépen megköszönte az iskátuját, a dolmánya zsebébe tette, s nagy jó kedvel indult el az édesatya mellett a csatába. Nagy jó kedve volt a katonáknak is, amikor látták, hogy jön a vitéz királyfi, mert vagy mentek, vagy nem mentek a király után tűzbe-vízbe, de a királyfi után pokolba is elmentek volna. Hát, elindul a sereg. Mennek végig az országó nagy énekszóval, kullogott a sereg után a vénszolga is az öreg kancán. Neki sem szólt senki, ő sem szólt senkinek. Hanem egyszer a királyfi félre rúgtatott az apja mellől azzal, hogy végignézi a sereget, amit elmasírozik. Mikor az egész sereg elmasírozott előtte, meglátja a vén szolgát, szóba ereszkedik vele, beszélnek erről, arról, mindenről, és azt mondja beszéd közben a vén szolga. Felséges királyfi, ha jól szemléltem, egy iskátűát adott a királyné. Jól szemlélted, mert igazán azt adott, mondta a királyfi. No, én azt is tudom, hogy mi van abban az iskátújában. Azt tanácsolom felségednek, hogy meg ne kenje a testét azzal a zsírral, mert nem, hogy növekednék az ereje tőle, hanem ami van, abból is kifogy. Mit beszélkend, öreg? Talán bizony bort ivott? Vittam én sem bort, sem vizet, felséges királyfi, de bizony mondom, hogy el akarja pusztítani a királyné. No, hallod-e, mondott rá a királyfi, vigyázz, mert ha nem lesz igazad, karóba kerül a fejed. Megszólal erre a vén kanca. Felséges királyfi, az én gazdámnak igaza van. Megszólal a csikó is. Ne haragudj az öregre, édes gazdám, mert bizony mondom én is, hogy igazad beszél. Hát, jól van, mondotta a királyfi, majd megpróbáljuk. Azzal elvágtatott az apja mellé. De amint tábort ütöttek és sátrat vertek az ő számára, mindjárt odahívatta a vén szolgát, s mondta neki. Halló, de öreg! Nem tudom kiverni a fejemből, amit beszéltél. Tegyünk próbát azzal a zsírral. Jól van, felséges királyfi. Egyszerébe idehívok egy jó erős legényt, annak parancsolja meg, hogy kenje be a testét ezzel a zsírral, majd meglátja, hogy igazam van. Elmegy a vén szolga, kiválaszt a seregből egy jó erős legényt, bevezeti a királyfi sátorába. Na te vitéz, szólítja a királyfi, vesd le a dolmányodat. Ámult-bámult a legény, nem tudta, mire véje. Elkezdett esküdözni. Felséges királyfi, becsületemre, se nem öltem, se nem loptam, semmi rosszat nem cselekedtem. Jól van, jól van. Tudom, hogy semmi rosszat nem cselekedtél, csak vesd le a dolmányodat, s ihol ebből az iskátújából kend be jó erősen mind a két karodat. A legény szót sem szólt. Ellenkezni nem mert, levetette a dolmányát, feltűrte az inge ujját, s jól bekente mind a két karját a zsírral. A királyfi 100 aranyat adott a legénynek, és azt mondta a vén szolgának. Na, öreg, vigye ezt a legényt a kent sátorába, ott adjon neki enni-inni annyit, amennyi belefér. Elmegy a vén szolga a legénnyel, mindjárt elébe tesz egy nagy bogrács gulyást, s csapra üt egy hordót. Egyél, igyál, fiam! Hanem a hús hideg volt már, a legény nem tudta megenni hidegen. Kiment a sátor elé, hogy fát vágjon, s tüzet rakjon a bogrács alá. Fej szétvesz a kezébe, vágni kezdi a fát, de még háromszor sem emelte fel a fejszét, érezte, hogy lankad a keze. Héj, ördögadta varasgyíkja, kiáltott a legény, még így sem jártam világon való életemben. Mi baj, öcsém, kérdi a vén szolga. Jaj, ne is kérdje, öregapám, mindjárt megöl a szégyen, nézzen ide, nem bírom a fejszét. Közben kimegy a királyfi, s mondja a legénynek. Talán bizony sok bort ittál, fiú, attól ment el az erőd. Felséges királyfi, egy cseppedős csepp nem sok, annyit sem ittam, mégis annyi erőm sincs, mint egy lénynek. Na, öreg, mondja a királyfi a vén szolgának, akkor csak vigye be ezt a legényt a sátorba, fektesse le, kínálja meg étellel, itallal, hát ha visszajön az ereje. Hiszen kínálhatta a legfinomabb pecsenyékkel, kalácsokkal, nem kellett annak semmi a világon. A bort is, amint bevette a szájába, kiköpte. Olyan nagy beteg volt szegény feje, hogy aki látta, azt hitte, hogy nem éri meg a reggelt. De végis megérte, s másnap egy kicsit erőre kapott, de csak harmadnap tudott lábra állni. Most már látta a királyfi, hogy csak ugyan igaza volt a vén szolgának. Közben üzenet jött a királytól, hogy a háború még csak 3 nap múlva kezdődik, A királyfi hát azt gondolta magában, ő bizony nem marad addig a táborban, hanem elmegy vadászni. Felkap a csikajára, a vénszolga és a maga lovára, elvágtatnak a közeli erdőbe, vadásznak egész nap, s úgy alkonyattájt megállottak. Fához kötötték a lovakat, s leheveredtek mind a ketten a fa alá. Ott mindjárt el is nyomta az álom a királyfit, s amint elaludt, valami csodálatos álmot látott. Azt látta álmában, hogy odajött egy ősz öregember, akinek kard volt mind a két kezében, és az egyik kardot az egyik lónak első lába alá, a másikat pedig a másik lónak ugyancsak első lába alá beszúrta a földbe, de úgy, hogy a kardból nem látszott ki semmi. Felébred a királyfi, és mondja a vénszolgának, hogy milyen csodálatos álmot látott.
1: Hely, uram, mondja a vénszolga, hát ha valóság, amit álmában látott.
0: Oda megy a lovakhoz, s kardjával kezdi piszkálgatni a földet az első lónak a lába alatt. S hát csak ugyan egy ragyogó, fényes kard van ottan. Megnézik a másik ló lába alatt is, onnit is egy ragyogó, fényes kardot húztak ki. Még írás is volt mind a két kardon. Az volt ráírva aranybetűkkel,
1: győzedelmeskedel ellenségeiden.
0: Örült a királyfi, nagy hirtelen felpattant a lovára, a vénszolga is a magáéra, s vágtattak vissza a táborba, mint a sebes szélvész. Hiszen éppen jókor jöttek, mert az ellenség megmozdult, nem várt harmadnapig, indulni kellett a fekete király seregének is. Hajnal hasadtakor összement a két tábor, s késő estig tartott a hadakozás.
1: Hanem olyat még a világ nem látott, amit a fekete királyfi cselekedett a kardjával, s mellette a vén szolga. Hullott az ellenség, mint a kéve.
0: Olyan utakat vágtak a kardjukkal, hogy 6 szénás szekér szépen elmehetett volna egymás mellett. Este aztán az ellenség visszahúzódott, s a fekete király serege is visszamasírozott a táborba. 6 pihenjen reggelig. Amint visszafelé mentek, mondja a király a fiának.
1: Nagy szívbéli gyönyörűséggel láttam a vitézségedet, fiam, hanem az a vénszolga is ember a talpán. Csodálom is a dolgát erősen. 30 esztendeje lakik nálam, azóta mindig kocsis volt, háborúba sem járt, slám, mégis mi vitézül viselte magát. Úgy kell lenni, hogy katona volt, minek előtt az én udvaromba került, mert arra emlékszem, hogy idegen országból jött a mi országunkba.
0: A királyfi csak annyit mondott. Bíz, az meg lehet, édesapám. Aztán jó éjszakát kívántak egymásnak, a király befordult a sátorába, a királyfi is a maga sátorába, lefeküdtek, s elaludtak. Hanem akkor éjjel a király is látott álmot. Úgy tetszett álmában, mintha otthon volna a királyi palotában. A királyfi a szobájában feküdt, s ím, egyszerre csak egy állarcos ember lép a szobába, nagy kés a kezében. Csöndesen odasompolyog a királyfi ágyához, felemeli a kést, hogy beledöfi a királyfiba. De abban a pillanatban betoppan a szobába a vénszolga, az állarcos ember kiejti a kést a kezéből, s kiszaladt a szobából. A király tovább nem is aludt, feljött ebből az álmából, de jókor ébredt fel, mert hajnalodott, megfújták a trombitát a táborban, megmozdult az egész ármádia. Nagy hirtelen a király is felkapott a lovára, annyi ideje sem volt, hogy elmondja a fiának az álmát. A király meg a királyfi az ármádia élére állottak, s mindenütt utánuk a vénszolga.
1: Összecsap a két ármádia, hullanak a vitézek, erről is, arról is, összegabajodnak.
0: Egyszer csak eltűnik a királyfi szeme elől az édesapja.
1: Felséges királyfi, szólalt meg a vénszolga. Ahol a királyné, közrefogta az ellenség.
0: Nosza, neki rúgtattak mind a ketten, vágják, kaszabolják az ellenséget. Éppen jókor értek a király mellé, mert akkor döfte keresztre a lovát az ellenség fővezére.
1: De az is volt az utolsó döfése az életben. A vénszolga egy ütéssel kilódította a fővezért a nyerekből, s keresztül szúrta a kardjával.
0: Amint a fővezér esett,
1: esze nélkül szaladt az ellenség, s többet nem is próbált szerencsét.
0: Azzal a fekete király is visszahúzódott a seregével a táborba. Aztán bement a fiával a sátorba, ott nagy asztal terítetett, s meghívatta vacsorára a generálisait. Mind! Leülnek az asztalhoz, már falatozni is kezdenek, de akkor körülnéz a király, és mondja a fiának.
1: Ejnye, fiam, hívasd be a vénszolgát, hiszen neki köszönhetem az életemet.
0: Mindjárt hivatják a vénszolgát. Be is jön, sint neki a király, hogy üljön le a fia mellé.
1: Eleget szabadkozott az öreg, hogy őt nem illeti meg ez a nagy tisztesség, de hiába a király parancsolta, lejuthat a királyfi mellé. Na, öreg, mondotta a király, nem hittem volna, hogy ilyen nagy vitéz légy. Ugyan mondd meg nekem, mely országból kerültél az én országomba?
0: Felséges királyom, felelt az öreg,
1: Burkus országból kerültem én ide. Az én apám a mostani Burkus király apjának volt a fővezére. De annyi volt az irigye, mint fűszál a réten. Addig ármánykodtak ellene, hogy a király megölette. Akkor én már fiatal katona voltam, s nagy bánatomban, keservemben elhagytam a hazámat, s úgy jöttem felségednek az udvarába.
0: Hát, ha fővezér volt az apád, mondta a király lelke szóval,
1: akkor nem csodálom nagy vitézségedet. Hallgass meg hát jól a szómat, s hallgassa meg mindenki. Mától fogva, öreg, te vagy az én ármádiámnak a fővezére.
0: Mind poharat emeltek, éltették az öreg fővezért. Aztán tovább vigadoztak, fel sem keltek az asztal mellől egész éjszaka. S reggel még el sem oszlottak, már jöttek az ellenséges királyoknak a követjei, hogy békességet kössenek a fekete királlyal.
1: A fekete király kegyes szívvel fogadta a követeket. A legjobb hírrel, a legjobb üzenettel eresztette vissza a királyokhoz. Azok mind hallották, hogy milyen kegyesen fogadta a fekete király az ő követjeiket.
0: Mindjárt elhatározták, hogy ők is elmennek mind a királyhoz, hogy annál erősebb legyen köztük a barátság. Az ellenséges királyok között a leghatalmasabb a Burkus király volt. Ez a csatában magába vitte az egész házanépét, a feleségét, a fiát meg a leányait is. Ezek is mentek a Burkus királlyal a fekete királyhoz. Ott ült a sátorában a fekete király, mellette a fia, úgy várták a királyi vendégeket. Elsőbben is a Burkus király lépett be a családjával. Nagy szeretettel fogadta őket, megcsókolta a Burkus királyt, a királyfi meg a Burkus királyfit. Hanem azon közben a fekete királyfi szeme megakadott ám a Burkus király kisasszonyon, de a Burkus király kisasszony szeme is a fekete királyfin. És ámmától egymással alig váltottak egy-két szót, amikor a Burkus király elbúcsúzott, és a két fiatal is egymással kezet fogott, már tudták mind a ketten, hogy szeretik egymást, igaz szeretettel. Amikor elment a Burkus király családjával, azt mondta a királyfi az apjának,
1: édesapám, jó volna, ha erős barátságot kötnénk a Burkus királlyal, mert ő a leghatalmasabb király azok között, akikkel harcoltunk.
0: Hogyha vele barátságban lennénk, tudom, senki meg nem támadná a mi országunkat.
1: Igazad van, fiam, mondotta a király. Mit gondolsz, mit tegyünk? Én azt gondolnám, édesapám, hogy hívjuk meg a Burkus királyt az egész családjával a mi udvarunkba. Mindenek előtte hazamennének Burkus országba.
0: Tetszett a királynak a fia beszédje, és egyszeribe követeket küldött a Burkus király után, hogy jó szívvel látja az egész családjával. Ne kerülj el az ő udvarát, amikor hazafelé mennek.
1: Hiszen örült a Burkus király ennek a meghívásnak, de különösen örült a király kisasszony.
0: Küldött is az egyik követtel egy szép fekete keszkenőt a királyfinak. A Burkus király meg visszaüzent a fekete királynak, hogy köszöni a nagy tisztességet, és amikor a fekete király hazafelé indul, ő is indul vele, hogy együtt érjenek a királyvá.

0: és mindjárt az estére nagy vendégséget csinálnak, hetet hét országra szólót. De míg a nagy vendégségre készülöttek, a királyné az alatt is mind azon járatta az eszét, hogy s mind tudja elpusztítani a királyfit. Egy vén boszorkány lakott az udvarban. Ezt csinálta volt azt a gyengítő zsírt. Ezt a vén boszorkány behívatja a királyné, s mondja neki nagy mérgesen. Na, hallod-e, te igazi gyengítő zsírt csináltál, most még erősebb a királyfi, mint ennek előtte volt. Tudd meg, ha most el nem pusztítod, holnap reggel karóba kerül a fejed. Azt mondja a vén boszorkány. Felséges királyné, jó volt az a gyengítő zsír, csak hogy nem a királyfi kente be a testét vele, azért került vissza a csatából. Hanem most tudom, nem menekedik meg. Mikor majd az asztalnál ülnek, én dongó képében berepülök a szobába, a királyfi pohara fölé szállok, mérget cseppentek a borába, és ha azt megissza, vége az életének! Na, jól van, ebben megegyeznek. Aztán összegyűlnek a vendégek, az asztalhoz ülnek, a burkus király a fekete királyni mellé, a burkus királyni a fekete király mellé, és aztán a fiatalok is egymás mellé. De még nem is ültek az asztal mellé, a burkus királyfi is elősen összebarátkozott a fekete király kisasszonnyal. Azt mondta a fekete királyfinak, barátom, már vagy szereted, vagy nem a húgomat, de én megszerettem a tiedet igaz szeretettel, és ha nekem adják, feleségül veszem. Mondja a fekete királyfi, bizony, ha szeretted az én húgomat, én is szeretem a tiedet, s feleségül veszem, ha nekem adják. Azonképpen gondolkoztak a király kisasszonyok is, és amikor az öregek ezt megtudták, bezzeg lett öröm. Örvendezett a fekete királyné is, csak hogy nem a szívéből. Azt gondolta magában, na, csak örüljetek, mindjárt búra fordul a nagy örömetek. Hát végül az asztal mellé kerekednek, ott ült az asztalán a vén szolga is, éppen a királyfi mellett, és mikor az első fogást hozták, a füléhez hajlik, és azt mondja csendesen. Felséges királyfi, vigyázzon magára, mert a királyné csak mutatja a nagy szeretetét, de gonosz lelke most is rosszat forral. Azt határozták a vén boszorkánnyal, odasz dongó képében a királyfi pohara fölé száll, s mérget csöppent belé. De én majd, amikor a dongó ide száll, s a mérget a poharába csöppenti, nagy hirtelen kicserélem a királyné poharával, hadd igya meg ő, amit másnak készített. Csak ugyanúgy lett, ahogy a vén szolga mondotta. Amikor éppen poharat akartak emelni, besurran a dongó a királyfi pohara fölé, mérget csöppent belé. De a vénszolga sem tátott el a száját, kendővel lecsapta a dongót, és egy üres pohárnak a feneke alá szorította, és mielőtt valaki észrevehette volna, kicserélte a királyfi poharát a királyné poharával. Abban a pillanatban poharat emelnek, kihajtják a bort fenékig, megzendül a muzsika, folyik tovább a vigasság. A fiatalok fel is állnak az asztal mellől, táncra akarnak perdülni, de egyszer csak nagyot sikolt a királyné, jajgat szörnyűségesen. Vége lett a muzsikának, táncnak, mind a királynőhöz szaladtak, ugyan mi baja eshetett? Beviszik a királynét a szobájába, lefektetik, hivatják a doktorokat, azok el is jönnek, nézik, tapogatják, a fejüket csóvágatják, s mondják a királynak. Felséges királyom, halálos betegségbe esett a királynő, nem tudjuk meggyógyítani. Menjetek, menjetek, szólt a királynő a doktorokra. Ne lássalak, ha nem tudtok meggyógyítani. Kimennek a doktorok, s mondja a királyné az urának, miközben nyögött kínosan, keservesen.
1: Igazuk van a doktoroknak, édes uram, nekem kell meghalnom. El akartam pusztítani a fiadat, de megvert az Isten, nem a fiad halt meg, nekem kell elpusztulnom.
0: Többet egy szót sem tudott szólni, meghalt a királyné. Így mentette meg a vén szolga a királyfi életét. De volt is ám igazi nagy becsülete. Azután teltek múltak a napok, a burkus király még sokáig ott maradott a háza népivel, s megtartották a fiatalok lakodalmát is. Többet nem volt háború a két ország között. Éltek egymással, nagy erős barátságban. S még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Fiatal mindig tele, ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki pörög, fiatal mindig tele, ettől visszahoznak utcák és közterek.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam azt a
1: Jodin FM. Klasszne radio. V dorohu.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один ФМ. Класне радіо в дорогу.